0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Hungarian Web Radio Station.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

hiszed, ha nem? Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Ooh, ooh, ooh, ooh.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Een klein mooi.
1: Semmeln, Knödeln heißt.
2: Wir trinken ein Bier.
1: Kartoffeln, Knödeln.
2: Wir trinken ein Bier.
1: Schinken, Knödeln.
2: Wir trinken ein Bier.
1: Semmeln, Knödeln.
3: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: Check it out, check it out.

0: funky.
1: Just get on down.
0: So funky.
2: Verjük fel az alvókat.
3: Mi emlékeket ébresztünk.
4: Ez
3: a Super DJ Rádió.
5: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenél.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza vételen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

out of the weeds.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: web radio station. Super DJ Radio.
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Radio. Now, here comes the music.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
3: Excuse me, where is the bass drum?
4: Welcome to a musical journey back to the 90s. This is the DJ Family's Ultimate Eurodance Mega Mix.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

straight, no

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumas vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, kattanj rá!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

csütörtököt. Gyönyörű, szép jó estét kívánok mindenkinek, késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak, hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok, szuperek! Sziasztok, éjszakai baglyok! Augusztus 13, kerek 10 óra, azaz most már 10 óra múlt 1 perccel.

mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Egy hónap kiesés után újra visszatértem ide a szuperre. Kipihenten, na meg mi ilyesmi. Van egy Viber számunk, természetesen 3670-45-95-995. És látjátok, még nem felejtettem el. Van kedvetek, akkor nyomassátok az üziket. Én megcsinálom a dolgom, aztán beolvasom. Mai zenei menü amúgy, Eurodance, abból is a keményebb fajta, az igazi klasszik.

És ahogy ránézek a számadatokra, ahogy Viktor barátunk mondta, sokan vagyunk, na de nem elegen. Aki itt van, annak hatalmas pacsi, aki nem meg, az bánhatja. Én azt mondom, hogy kezdjük meg a ma esti bulit. 2 órán keresztül itt vagyok veletek. Elsőként elhoztam nektek Loftot és a Mallorcát. Ha már nem lehetünk ott, legalább akkor a feeling meglegyen. Ja, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hamarosan jövök a Fineberry-zikkel.

És akkor kedves éjjeli baglyok, tessék füljelni, robogunk, mint az éjjeli vonat. Mallorca után itt van velünk Two Brothers on the Fourth Floor, a két tesó a negyediken, na meg a Dreams, Will Come Alive, igazi klasszik a 90-es évekből, hol máshol, mint itt a Super Erre.

És kedves bakjok, mivel 10 óra múlt 7 perccel nyíljon az a bizonyos bagoly napló. Nézzük meg, kik azok az éjjeli bagyok vagy pillangók, akik itt vannak ma este velünk. Igaz, hogy csütörtök van, viszont hamarosan közeledik a hétvége, ugye? Van, aki már olyan szerencsés, hogy ledobta a melót, aztán nyomja a chillt, na meg a szupert. Az első Viberes nem volt más, mint Mocskás és Szilvi Oroszlány Cityből. Szia, kedves Szilvikém! És az üzé pedig így szól, hüdvéjeli Bagoly úr, csak hogy én legyek az első! Tudod, Szilvikém, volt egy ilyen szám is, csak én legyek az első! Valahogy így szólt, üdvözöllek itt a szuperen! És persze, nagyon örülök, hogy itt vagy!

másodikén köszönteném Csörgő Zsolt Zsolcánkat, a könnyű tírekem, szevasz Gabi, szép estét, kész a palacsinta! Hát na, az már beszéd. Túrós, lekváros, nutellás. Zsolca azt írja, készül a pudingos, és utána meg megyek sátorozni. Kedves Zsolcám, remélem, hogy a sátorban is akkor a szuper fog szólni. Jó étvágyat a palihoz!

kedves szuperek, kedves éli bagyok! Íme itt egy igazi kedvenc, legalábbis nekem, meg remélem, hogy másoknak is, azaz nektek is. A formáció nem más, mint GK, és ez a Go On. Egy igazi fucsarikős, energikus vokál. Amolyan igazi klasszikus. Tessék figyelni a vokálra. Igazi hidegrázós.

Kedves szuperek, hihetetlenül, hogy robog az idő, 10 óra 16 perc. 1995-öt írunk a mi virtuális színpadunkon. És ez nem más, mint a Take Me Away. Egy igazi klasszikus a Culture Beat-től. Csak itt a szuperen velem Kőszegi Gabival, na is veletek az éjszakai baglyokkal. Aztán jöjjön egy pár újabb Viber üzenet. Köszönteném Erdélyt, Erdő Szentgyörgyöt, hiszen itt van velünk a drága is, a család is, és a Istink. Aki itt ír nekem, csodásan szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család már nagyon vár téged. Örülünk, hogy hallhatunk. És persze felszállása készen, indulhat a Bagoly Express. Hatalmas pasi is a család. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. És természetesen üdv az első osztályon.

És akkor kérem szépen, hogy is szólt az? 10 óra 18-kor én csak annyit mondok nektek, hogy me and you, azaz you and me, Alexia is a me and you itt a Szuperen. Egy igazi klasszikus megint. Közben egy újabb Viberes. Skotlandiából is itt van velünk Stefánunk. Csumi Gabesz üdv minden szuper tinden Skóciából. Jó hallani megint, majd a linket dobd át a műsor után. Hát szia, kedves Stefán! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Remélem, te is bírod ezt a skóciai meleget. Aberdeenben 25 fok tombol. Olvad a zsír, ahogy szokták mondani. A link az adás után repül, természetesen. Köszi, hogy itt vagy. Hatalmas pacsi a családnak.

aztán köszönteném Darga Norbinkat is. Akkor jöjjön nekem Hello Bagolybá! Végre megjött hatalmas a kezdés zeneileg. Látom, jót tett az egy hónap kihagyás. Üdv mindenkinek, hat hordja a szemetet, szépen össze a szél, és örülök, hogy hallunk. Hát szia, drága Norbikám, én is örülök, hogy itt lehetek veletek, és annak még jobban, hogy itt vagy velem. Hello, hello!

kedves bakjok, 10 óra 22 perc. Ez még mindig a Super Hévék mindig kőszegig, ami vagyok. A zenei menükön pedig a Eurodance. Azon belül is a klasszik 2000-es évek. És íme egy gyönyörű példa. Move the body. És a Look Twice. Keep the dance floor. It's party time. Going. You wanna know, look twice, get the news, let the fingers snap and check.

0: Everybody move that body.
1: És kérem szépen itt a nagy tettmozgatás közben. Itt van egy újabb pár Viber üzi. Csörgős volt barátom, csak annyit ír nekem. Egy csóró gyerek vagyok, csak lekvárom van. Barac lekvár, azon belül is a házi. Kedves zsocám, a barackot azt mi is szeressük itt Skóciába. Igaz, hogy folyékony formátumban. Olyan 45 fokosan. Tombol itt is a csóróság, kérem szépen.

for keep.

igen, kérem szépen, az a bizonyos Saturday Night, a szombat este, az igazi klasszikus, amikor készülöttünk nagyba, arra bizonyos szombat esti partira, csinosba vágtuk magunkat, aztán ment a tombolás önfeledten, idővonalban pedig ez annyit tesz, 10 órakor megindultunk, bemelegítve természetesen. Aztán éjfélt át jött ez a bizonyos harmónia. Na meg az alkoholmámor. Hajnal 2-kor meg már kurvára mindegy volt, hogy mi szól.

a Viber üzenet. Itt van, ami drága Encsikénk. Annyit ír, hello, hello. Jó estét, jó húgás. Szia, kedves Kőszegi Gabi. Sziasztok, éjszakai baglyok. Encsike kis csúszással, de befutottak 9 és 3 negyed vágányra. Az anyámot. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ hallgatónak. Neked pedig jó adás kívánok, Puscsika Encsike! Szia Encsi, hatalmas pacsi, hatalmas ölelés. Neked is annyit mondok, hogy Saturday Night, ami hamarosan eljön. Igaz, hogy mi csütörtök van, de mi itt a Superen előre hozzuk.

kedves papjok, 10 óra múlt 32 perccel. Olyan vagyok, mint a pontos idő. Mondjuk ezért nem kell fizetni. Elhoztam hozzátok egy igazi és melódikus trance pop slágert Sesh-től. És ez nem más, mint a Just Around the Hill. Azaz a hegyek körül magyar fordításban.

Engedjétek meg, hogy köszöntsem Toldi Miki barátomat is. Hello DJ Kösszegi Gabesz barátom, Isten hozott remek műsor. Üdv a zenei imádó szupereknek, Ali Toldi Miki. Hát szia Mikikém, hatalmas pacsi neked, és örülök, hogy itt vagy.

egy újabb kedves üzenet a Viberünkről, 3670459995. Borbink azt írja, nagyon adod neki az ívet, csak így tovább, beveszi a gyomrom. Kedves Norbikám, nekem is beveszi amúgy, nem csak a zenét, hanem a jó kis Finlandiát is, ami hozza a hangulatot. Méghozzá pink szódával. Ha már zenei menü, akkor itt van az ital menü is. Amit mondtam, Sash és a Just Around the Hill. Egy igazi kis melodikus trance pop sláger. A régmúltból természetesen.

És kérem szépen, így 10 óra 35-kor egy újabb bomba. The Sound Lovers. És ez nem más, mint a People. A Platánpéknek az egyik kedvence, aki persze sehol nincs. Öcskási Szilvi is azt írja, Encsikérri az jutott eszembe, amikor Isti az egyik adásodban azt írta, késett a vonat. Kedves Szilvikém, aki itt van az első osztályon, aki nem meg az úgy járt. Aztán Szilvi azt írja, az egyik vendégével azt beszélgette mai nap, a platánpékek jól sütnek. Azt írják, hogy jó a barackos túros rétes. Mondjuk azt én is megenném. Viszont a rétes ellenében én elhoztam nektek Sound Lovers-t és a People-t.

És ahogy Norbi barátom írja, egészségedre viszont egyre vigyázz, nehogy ott jöjjön ki, ahol bement. Norbikám, szigorúan figyelünk az ilyen dolgokra. Az input meg az output.

kedves batyok, hamarosan vége az első órának. 10 perc múlva jön majd a 11. A kemény babi mindig itt van. Örömmel látom, hogy a Fiverr-en is jönnek még az üzenetek. Ijali batyok, kérem szépen megmutatni, hogy itt vagyunk. Kezdődjék a húhogás. Bőve számnámbert, mint a 3670459995. Ródi Miki barátom azt írja, remek repertuár, barim. Kedves Mikikém, örülök neki, hogy bejönnek ezek a dallamok. Figyelj, fülej! Rhythm Reaction után hamarosan itt van velünk Pharaoh, és az I Show Your Secrets.

És ahogy Nyisisti barátom mondja, repesztünk, de rendesen, vagy hasítunk, de ez nagyon ott van. Így van, Istikéve, 90-es évek, 2000-es évek,

kérem szépen, így 11 előtt 8 perccel ismét egy igazi klasszikus. Pharaoh és az I Show You Secret. Ó, Istenem, mennyit pörgettem én ezt, Andó. Emlékszem még a gyári CD, hát igen, karcos volt. Egyes részeknél megugrott. Az volt az effekt. Igazi emlék idéző, ezt kérem szépen. Aztán itt az egyik szajom a Viberen. Megérkezett a pékek pékje. Jaroszki Rita. Egyenesen a söprűn. A Nimbus 2000-esen. Annyit ír nekem, na puszin vágjon, ha nyakon hazaértem. De csúnyi sofőr. Szia, köszönöm vissza! Szia, kedves Rita! Nagyon örülök, hogy itt vagy! Rita azt írja, Szilvinek puszi! Na meg szép estét, tekét persze mindenkinek! Kedves Ritám, az üzi átadva! Ez olyan, mint a néphagyomány, szájról szájra terjed. Bármint az, hogy adásban vagyok. És meg is kaptam a képet itt Macskási Szilvitől. Amit megy a pálinkázás nagyba. Igazi kovásznai. Kedves Szilvike, egészségedre! Én ugyanezt teszem egy semjénivel. Friends forever!

Kedves Norvég Ám, a következő pedig majd szóljon neked. Következő mókolásom nem lesz más, mint a Rhythm is a Dancer. Persze fára után egy gyönyörű snap. Figyelj, figyelj, Norvég Ám, és hamarosan olvasom majd az üzit, amit küldtél nekem a Viberen. Csak ahhoz, hogy a csütörtök esti humor sem maradjon el. Ugyanúgy szoktuk a másik csatornán, ugye?

aztán kedves főcsapos, tessék figyelni! Egy rendelés érkezett, Toldi Miki barátom kérte még hozzá. Hamarosan olvasom az üzit, előbb viszont jöjjön a mókolás.

És akkor kedves magyok, ahogy említettem is, drága Norbi barátomra szóljon a következő. Snap és a Rhythm of the Dancer. Közben pedig üdvözölném itt a Platán Pékeket is, Marosi Bencét, levek a Juhász Istit. Az üzlet pedig így szól. Szia fülelünk, ám mi is? Csak újat eló és nem tudom beállítani a Vibert. Múltkor is az Istit csinálta meg. Szia kedves Bence, hatalmas pacsantás. Köszi, hogy itt vagy. És akkor annyit mondanék, hogy a Pékek keze legyen áldott.

Kettes baglyok, mekkora zene volt ez, kérem szépen! Emlékszem még, amikor a diszkokban ezt játszottuk. Tömeg tombolt. Ment az alákeverős dance. Amikor a csajok odajöttek a pasik alá, aztán alákevertek. Istenem, mekkora feeling volt ez! Voltak azok az bizonyos italakciók is, a whisky bomba, vagy a bomba whisky.

Aztán itt van Norbinnak az üzenete. Csak hogy a csütörtök esti humor sem maradjon el. Egy részeg hazamegy az éjjel. Hú! Kérdezi a feleség, miért uoksz? Mert a feleségem azt mondta, hogy a részegen jövök haza, aludjak a bagoly mellett. Aztán hol van a bagoly? Hát a hálószobában, ugyanis ő a feleségem.

Aztán kérem szépen, itt vannak a román fiúk is. Így 10 óra után, azaz 11 óra után, egy perccel. Eiffel 65. Na meg a Blue, az a Blue Dade.

persze, amíg a román fiúk itt vannak az elején színpadunkon. Toldi Miki barátom a következőt írta a főcsaposnak, Encsinek. Kedves főcsaposunk, csak szeretnék kérni egy Finlandiát Pink Sodával a DJ-nek, illetve egy belgát, ha még rendel. Kedves Mikikém, remélem, hogy akkor még megkapjuk a rendelést. És persze, köszönöm szépen a Pink Sodát.

látom, hogy jönnek itt a Viber üzenetek. Bielowski Rita pedig annyit ér puszi a kollégáknak. És persze jelen van a péklapát. Aztán itt van egy újabb hallgató, méghozzá a tengeren túlról. Üdvözlöném Frittyónkat is. Nagy hello mindenkinek! Hello Frittyó! Have a good night, have a KitKat! Örülök, hogy itt vagy, barátom!

És igen, kérem szépen, Saturday Night, az a bizonyos szombat este, amikor mindenki fölkészül, mire? A bulira. A formáció pedig nem más, mint Alex Party, és a Saturday Night Party, Ready My Lips.

És kérdez szépen, itt van egy fali üzenet, egy vicces üzenet Pacskási Szilvinktől. Akkor ennyit érdekem, na akkor platánpékek. Ahogy hallottam a vendégemtől, 14 óra után már hiába megyek, semmi sincs az üzletbe. Nem a Viber kellett nyomni, hanem a sütést. Kedves Bence, kedves Isti, ezt jól megkaptátok. Szóval akkor Viber helyett inkább menjen a sütés. Szilvikém, következő megálló akkor nem másod a platán pékség. Aztán leteszteljük majd, hogy mi lesz 2 óra után. Kérjük majd a két maestrót, a Bencét meg az Istit. Azt a bizonyos két jó madarat. A sütőbajnokokat.

a drága fityunk a tengeren túlról, azt írja nekem, régen bókoltál, de jó, hogy itt vagy. Így van, kedves fityó, egy hónap után újra itt van a nagy csapat, na meg az éjszakai baglyok. Örülök, hogy itt lehetek veletek, és újból megy a mókolás ezerrel. Csapatjuk egészen majd karácsonyig.

Aztán amint látom, hogy a Viberrel, a csaposunk se, hát nem alszik. Azt ír nekem, figyelek, fülelek, résen vagyok, mint mindig, pusztantás. Ez a beszéd, kérem. Miklós a rendelés készen, a pulton vár. Egi, Gabi, Miklós, és persze mindenki. Macskási Szilvi, neked pedig a semmilyeni birsalma pál lesz, már ready. Kedves Edzsikém, köszönjük szépen a jó nép nevében. Azt mondják, hogy a csapos keze legyen áldott.

Figyeljetek, baklyok, 11 óra 8 perc. A formáció nem más, mint Elissa. És ez a Mambo Leo. Olyan, mint a Mambo Leo. Igazi kis nyári sláger.

Anyám, milyen zenék! Norbi azt írja, már remélem nem szívóz fel az évbe. Hát Norbikában minden igaz, akkor most decemberig megállás nélkül. Aztán majd jön a decemberi szünet. Viszont akkor majd több idő lesz adásolni itt a Szuperen. Nem csak 10 órakor, hanem jövök majd normál emberi időben is. Aztán megéljük, hogy az éjszakai paglyok majd hogy lesznek jelen nap.

kedves Mocskás és Szilvim, megjött itt az üzenet a Platán Pékektől. Bence azt írja, a tapasztaltak megrendelik a kenyeret előre, ugyanis mi nem tudunk többet sütni sajnos. Ez nem nagy ipar, hanem kicsi kézműves pékség, és a minőség az első. Hát kérem szépen, ha Juhász Isti meg a Marosi Bence nyomja, akkor biztos vagyok, hogy a minőség az első.

Aztán köszöntelek egy újabb hallgatót. Itt van velünk kis Alexandra is. Szia, Szandi vagyok Parkazról. Barátnőmnek szombaton lesz az esküvője. Neki készítem most az én általam megálmodott pénzátadó dobozt. El leszek vele még egy darabig, közben pedig te szolgáltatod nekem a remek zenéket, magamnak pedig a fröccsöket. Köszönöm! Hát szia, kedves Szandi! Örülök, hogy itt vagy a Szuperer velünk az éjszakai baglyokkal. A fröccshöz hatalmas egi. A pénzát adó dobozhoz pedig, hát, hatalmas sikert. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy figyelsz!

és kedves szuperek, Elissa Mamboleo után itt van velünk Cartouch és a Touch the Sky. Újabb egy ismét 2000-es nagyszerű sláger, igazi emlékidéző, csak itt a Super DJ-n velem Kőszegi Gabival, és veletek az éjszakai baglyokkal természetesen. Természetesen.

Örömmel látom, hogy a Viberünk igen aktív. Macskás és Szilvin Goroszlányból annyit ír. Köszönöm szépen, Encsike, engem most jobban izgat a túros, barackos, rétes. Holnap várom, 12 óra után 15-ig a fodrász üzletben. Megy itt a biznisz, kérem szépen. A platán pékek nyomják itt a süteményeket. A tesztüzem pedig nem más, mint Macskás és Szilvi fodrász üzlete. Ott lehet letesztelni a túros rétest. Ilyen egy igazi nagy család, kérem.

És akkor kedves baklyok, 11 óra 21 perc, töretlenül huhókunk, amíg más alszik, az éjjeli baklyok itt vannak, jelen vannak, hol máshol, mint a Super DJ Rádióban, a virtuális éterben, a virtuális tánctéren nyomjuk a dance-et, egyet jobbra, egyet balra, ez azóta szól, akik nem tudnak táncolni. Szokták mondani, nincs az a bizonyos alkohol mennyiség. Na meg valami ilyesmi. Zombie Nation, Kencraft 400. Köszöntelék egy újabb Viberest. Itt van Kalányos Tibi tesóm is. A könyvét ír, jó estét, jó szurkolást. Végre elkaptalak. Szia Tibikém, nagyon örülök, hogy itt vagy. És örülök, hogy ebben időben is azért látlak téged. Hatalmas pacsantás! Aztán a pékasszony annyit ír nekem, az a Dianovsky Rita. Tele vagyunk pékekkel. Jókat válogattál-e? Igyekeztem, mint kiskutya az ugatással. Zombie Nation. És Köbük is írt nekem, még pedig a Köbük meg a lángost készíti. Kaptam is egy képet itt a Viberen. A lángosok sórakoznak, úgy mint a katonaságban. Szigorúan, szorosan egymás mellett, igazi incsiklandó faladok. Tibing pedig annyit ír, wow, de hatalmas muzsika, azt a mindenit! Tibikém! A Tibi csoki az igazi! Örülök, hogy tetszik! Zombie Nation! Kencraft 400! Jöredensz után azért kezdünk átmenni most már egy kicsit a trendsesebb vonalra. Persze, ha nem bánjátok. Tudjátok, ez mindig így szokott lenni. Elkezdünk egy bizonyos stílust, de a végén mindig ott lyukadunk ki.

figyelj, kedves Toldi Miki barátom! Ez pedig szóljon neked, ha már igazi diszkos lágerekről beszélünk. Régebben ez az, amit mindig szoktam mondani. Zombination után egy jó kis fragma. Every time you need me. Egy igazi klasszik. Csak most csak neked, barátom. Miki azt így, reméltem, hogy bemókolod. Minden diszkóba szólt. Toltam a kettes golfban is. Kedves Mikikém, nem csalódtam benned. Egészségedre, kedves barátom. Az igazi diszkó csibészek tudják, hogy miről beszélünk.

És kérem szépen, itt van egy újabb buzi. Baskási Szilvi annyit ír. A pékek mellé kellett egy Hajdú néni is. Különben unalmas lenne. És kérem szépen, ez nem más, mint a Fragma. És az Every Time You Need Me. Csak itt a Super R.

és örömmel látom, hogy a Viberen kerül kis Alexandra küldött nekem egy képet, amint ugye ez az esküvői ajándék hamarosan elkészül. Lassan meg lesz órák kérdése, hóközben nosztalgiázom, de jó! Kedves Szandi, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk az éjszakai baglyokkal, és a végeredmény pedig magáért beszél, csak úgy mint frankba. És az Every Time You Need Me,

Micsoda emlékek, kérem szépen! Kalányos Tibi tesóm annyit ír, ez a zene üvöltött a Trabantban, diszkóban menet, amikor leveszelt a Yard minket, mert az ő gondolkodása szerint 9-en sokan voltunk a kocsiba. Figyelj, tesóm, jönnek ezek ez a mókolás!

És kérem szépen, ez már az egyik kedvencem, Neocortex és a The Lament. Oh my God! Kedves bakjok, ez olyan trance és dance keverék. Pont ide való, igazi éjszakai csemege. Emlékszem még, amikor ez dübörgött a kocsiban. 2000 watt simogatta az ember hátát. Alpine D-osztályos erősítő. Dupla aksi. Egy parádos kondi. Alpine fejegység. Na meg Neocortex és a The Lament.

valaminek örülök, hogy a kemény mellé mindig itt van velünk. Most néztem a számadatokat. Ahogy Vikcsi mondta, sokan vagyunk, de nem melegere. Tessék terjeszteni az igen, kérem szépen. 11 óra 31 perc, a kemény mellé még jelen. A táposok pedig elmentek aludni. Csütörtök este. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd holnap este.

kedves magyarok, volt az a formáció, amikor azt mondják, hogy a DJ a melóban, DJ at work. Meg volt az a Someday. Figyelj, fülej!

Basszus Gulás igazi emlékidéző. Olyan, mint egy 2000-es évekbeli buliba lennék, kérem szépen. Előjönnek az emlékek. Tudjátok, amik a szár fülig ér. Széles mosoly az arcon. Fél liter vodka a gyomorba. DJ at work. És a Someday. Csíp pedig annyit ír, mert a jó vétek kihagyni Gabi. Imádom, zenék dübörögnek. Aludjon, aki bír, én nem. Catch me if you can. Kedves Encsi, örülök, hogy még itt vagy. Az igazi jeli magjog így nyomják. A kemény mag. DJ at work. És a Someday.

megköszöntenék egy újabb éjszakai baglyot. Hello, Jopi! Jopi azt írja, szia Gabi, hűtve a baglyoknak. Sajnos a végére tudtam becsúszani, de rajta vagyok a muzsikákon. Jó mókolás, mester! Hát, szia, kedves Jopi! Jobb később, mint soha. Örülök, hogy itt vagy.

és hogy macskási szívó rátesném mondja. Csak azért, mert ma hallgattam az autóban az egyik adásod, ahol Juhász Isti azt mondta, milyen mosógépet használ Gedeon néni. Hát hajdút! Juhász Istinek lopasz a seggébe. A meg a hajdúnak is.

És ahogy Tóth Miki barátom írja, az igen, komplet házi buli. Micsoda hangzás. Nem mentem volna diszkóba csak a csajok miatt. Hatalmas a zene a kocsitba. Az bazisa. Kedves Mikikém, ez az igazi emlékidézés. A nagyszerű zenék, meg ez a bizonyos party hangulat, amit a diszkóba éltünk át, a jó kis csajokkal, meg a nagyszerű zenékkel.

Mindig szoktam mondani, tessék fülelni a vokára. Hatalmas hangja van a csajnak. Igazi hideg, rázós. Tudjátok, ott is feláll, ahol nincs. És így van, kedves Viki barátom, nem számított semmi abban az időben. Csak is a zene, csak is a csajok. Na meg az alkohol töménytelen mennyiségben.

vagy a körömben, látom, hogy töretlenül húhogunk előre. 11 óra 46 perc, a kemény bab még mindig jelen. Örömmel látom, hogy a fiberünk is még igen aktív. Tóth Biki barátom ugye írta, az időben ugye a diszkó életbe ha se volt baj, ha a kidobokkal jóba voltál. Így van, Miki kém. Feltételül előnyt jelentett. Nem volt az a bizonyos sorbaállás, ugye? Nem, meg a csajok is valahogy jobban tapadtak.

és itt van Norbin közelete is. Amint látom, a legifjabb is felébredt. A legifjabb szuper DJ-s. Kedves Norvikám! Akkor tessék elkezdeni azt a bizonyos dance-et! A legjobb pillanat, amikor apa és fia együtt hallgatja a szupert! Meg kell jegyezni, mert nemes időben! Igazi éjjeli bagoly!

És kedves paklyok, éjfél hamarosan 11 óra 50, a kávékben még mindig jelen. Viberünkben pedig egy következő üzenet. Köbökitől üdvözlöm a Zsófikát a Super DJ-n keresztül. Kedves Köbüki, üzenet átadva. Reméljük, hogy Zsófika is fülel. A zenei színpadra pedig nem más, mint Darkness és az In My Dreams.

gyerünk, kedves pakjok! Kezeket a magasba! Az a billentyűkre! Aztán menjen az a Viber üzi! Jelezzétek, hogy itt vagytok! 36, 75, 45, 95, 9, 95. Hajrá, kemény mag!

És így van, kedves! Azok a bizonyos kulisszatitkok, ugye? Mickey Kame. Hát voltak, megmondom őszintén. Volt olyan, amikor még én is elpirultam. Megmondom őszintén. Azt mondják, hogy az alkohol csodákra képes. És igenis volt az a szint, hogy hajnal kettő után. Amikor jöttek azok a bizonyos furcsa kérések. Az elején Zilbergo viszont nem más, mint Alexia. És a number one. Csak most csak nektek, az éjszakai baglyoknak.

És hogy Drága Jobbing írja, ma nagyon dance-ese vonal Gabi, de Frankó nagyon. Így van, kedves Jobbikám, zenei színpadon a Eurodance, azon is belül ugye a 2000-es évek. Megmondom az igazat, ezt a vonalt is nagyon csipáztam annó.

És itt van egy újabb kedves üzenetet Kalányos Tibim tesómtól. Itt vagyok tesóm kinn az erkélyen. Bluetooth hangfal, amin picit már csavartam hangerőt, és úgy tűnik az utcára is bejön, mert sorra kapcsolnak a villanyok.

Kedves baglyok, ez már egy újabb kedvenc, az a bizonyos Alter Ego, nem egy DCD közöse, és ez a Dance If You Can. Remélem mindenkinek megvan. Club Rotation, Viva TV, Daisy D. Istenem, mekkora feeling volt. Alig vártam, amikor már jött ez a bizonyos műsor. Igazi parti hangulat. Megmutatta, hogy milyen ott a German dance feeling. Kérem szépen, mi magyarok azért lenyomtuk. Németek sehol nincsenek. Alter Ego, Daisy D és a Dance.

drága barátom Tóldi Miki pedig annyit ír a Viberünkön. Üdv az éterben, szintén zenész a szomszédokkal, de már tudják. Csak is a Super DJ, és persze hatalmas pacsi, amiért terjeszted az igét, kedves barátom.

És hogy Tóldi Miki barátom írja, akkor most neked idézek emlékeket, barátom. Ugye, amikor már felből tudtad a melltartó méreteket? Hát Miki, kém. Az alkoholos filc, na meg az autogram. Istenem, mekkora feeling volt. Igazi 2000-es évek. Amikor még nem volt szemérmesség, nem volt szégyenlőség, csak a cintiszta zene, nagyszerű dallamok, na meg a bevállalós csajok természetesen.

Kedves bakjuk, itt van egy újabb kedvenc. Csak annyit mondok nektek, hogy Let Me Take Your Heart. Ez nem más, mint a New System. Csak itt a Szuperen velem, Kőszegi Gabival, ma meg az éjszakai bakjukkal.

Örömmel látom, hogy drága Frittyó barátunk is jelen van még. Azt írja nekem a Viberen, nagyon jó zenék. Hát, thank you, sir. I'm doing my best. Vagy valami hasonló.

És egy újabb üzenet a Viberről. Drága barátném, Macskás és Szilvia annyit ír. Kezem a magasba, imádás, amit tolsz. És kaptam is egy képet a Viberen. Hát Szilvikém, nagyon örülök, hogy bejönnek ezek a dallamok. New system, let me take your heart.

És kedves baglyok, megmondom az igazat, amikor ugye a szájam a Viberen, és látom ezeket a nagyszerű képeket, ilyenkor jövök rá, hogy imádom azt, amit csinálok, ugyanis itt vagytok ti velem, kedves hallgatók, kedves baglyok. Erre szokták azt mondani, így kerek az egész. Kedves Szilvikém, még egyszer köszönöm ezt a nagyszerű képet. Igazi parti hangulat.

És ott drága fityom kírja Eurodance Forever. Kedves fityom, igen, ez volt az az időszak, amikor még tudták, hogy kell zenét csinálni. Ez nem a James Hype, kérem szépen. Moby, every time you touch me.

kedves bakjok, ismét egy újabb Viber üzenet. Tóth Miki barátom küldött nekem egy képet, amint ugye mancsán ott van a bagoly. Két héttel ezelőtt az amerikai cuviknál. Kedves Mikikém, örömmel látom ezeket a képeket. Hiába, aki tudja, hogy mi a jó.

aztán Encsink is írja, jó a buli, Gabi. Én is küldel egy képet, mert egy pici parti van, csak pizsama nélkül. Brutális vagy. És persze a baglyok is. Hajrá, szuper DJ! Kedves Encsi, 18-as karika már kim van, úgyhogy neki miért magad. Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy fülelsz.

És akkor kedves Encsi, szóljon neked majd a következő. A Love Is All Around. Figyelj, fülej, hamarosan jön a mókolás.

És ilyen kérem szépen, Every Time You Touch Me. Örömmel látom, hogy Csörgő Zsolt Zsolt a barátunk, és még jelen a sátorban tolja nagyba. Sátorban én is natúrba fogom tolni, azt írja.

És akkor kedves Ancsi, már itt is van, amit ígértem. DJ Bobo és a Love Is All Around. Hogy is van ez? Love Is All Around.

És hogy drága Enzsik írja, köszcsike Gabi, nagy vagy. Hát köszcsike Enzsike. Bultos nénink még igen aktív. Kedves baglyok, tessék kezdeni a rendelést. Van még egy kis idő. Tudjátok, ez olyan, mint az utolsó kör a buliba. Amikor bemondják, hey, utolsó, azt akkor mindenki, ami belefér, atyai, apai,

hatalmas pacsim Tennessee-be is. Itt van velünk Mirko. Hello, király zenék pörögnek. Jelenléti aláírva Tennessee-ből. Hello, Mirko. Hatalmas pacsantás. Örülök, hogy itt vagy az éjszakai baglyokkal. És akkor szóljon neked is DJ Bobo. És a Love Is All Around.

És hogy Toldi még írja, mai napig le a kalap a DJ Bobo előtt, még mindig aktív. Tudod, Mikikém, a Viagra sokáig tart. A lenyugvó napnak is van ereje, ahogy szokták mondani.

És ahogy a drága főcsaposunk mondaná, Encsike, beimádom, mint ahogy drága DJ Simon mondaná, szerelem van minden hun, imádás ezerrel. Kedves Encsi, bevallom őszintén, amikor Euro Dance-et pörgetek, ez a második szívem csücske, természetesen a trance muzsikák mellett. Mondjuk, ami 2000-es évek, természetesen nálam mindig nyerő. Hamarosan jön a következő mókolás is. Bekészítettem az újabbat, ami nem lesz más, mint egy jó kis Masterboy. Mégpedig majd a Feel the Heat of the Night. Megmondom őszintén, Skóciában is érzem. Kemény 25 fok, bassza meg. Soha az életben nem volt ilyen.

így van, Miki Kémikon volt. Na tényleg. DJ Bobby. DJ Bubi. És a Love is All Around.

Micsoda üzenetek, kérem szépen! Éjfél után 12 perccel Master Boy és a Feel the Heat of the Night. Újabb üzenet a Viberen. Alexandra annyit ír, ábbazd meg, sehol nem tartok még, de az elég szuperek. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy figyelsz. Master Boy, Feel the Heat of the Night. És így van, Mikikém, ahogy írod, csapassuk. A kemény van, még itt van, kérem szépen. Éjfél után 13 perccel. Csak itt a szuperen. Az éjszakai baglyokkal. Velem Kőszegi Gabival. És persze a Super DJ Rádióval.

Music az a Master Boy, Feel the Heat of the Night tomból. Paskás Izzy, annyit ér, Zambó Jimmy-t be tudná csempészni. Hát már hogy a picsában-e? Figyelj, fülej!

És ahogy Fittyó barátom írja, what the fuck, ki a király? Kedves Fittyó, Jimmy a király. Na meg ti éjszakai bagyok!

héten egy újabb üzenet a Viberről. Told Miki barátom annyit ír. Na akkor esetleg egy kis Dr. Maté, ha bemókolod Gabesz. Hát figyelj, Mikikém, Dr. Motitól volt olyan, hogy a Sunshine. Megpróbáljuk mindjárt bemókolni, csak úgy, mint Jimmy a királyt.

és kedves Miki barátom, Dr. Moti, Westbam közöse, ez a Sunshine, csak itt a Superen, nektek az éjszakai baglyoknak.

És egy újabb üzenet innen a Viberről. Lágen csigék, annyit ír nekem. És ott is van a király, de itt most te vagy a király, Gabi. Micsoda buli, atya úristen! Kedves Encsi, hát örülök, hogy bejönnek ezek a dallamok.

Aztán itt van Mirko üzenete is. Egy kis Move Your Ass. Kedves Mirko, megnézzük, hogy mit tehetek. Megkeressük a Move Your Ass-ot. Ez már viszont nem más, mint Mohamed Fatima. És a ragyog a szívem.

Figyelj, szuper, figyeljetek, vagyok! Volt az a formáció, hogy Kuka P meg a Ricsi MC. A zenében szkálni felsz. És ez nem más, mint a fesztivál. Mondjuk ennek köze volt a Vámúze gyereknek is. Vámúze mashupban. Animals, Canimals és a fesztivál. És hogy Fityó írja, a mély nyomon szétugrik ettől. Azt a picsa, de dübörög!

0: move your ass. Ravers!
1: És akkor kedves Mirko, ahogy írtad, egy kis move your ass. Scooter bácsi megénekelt anno. Hogy kell megmúvolni ezt a bizonyos popókat? A move your ass-szal! Jopi is írja, jó kis Berlin Love Parade, de jó is volt. Persze nem nekem, hanem annak, aki ott volt. Így van, kedves Jopi! Tudod, Miki is írja, azt a kurva! Imádom Scootert!

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

kedves magja, megmondom az igazat, elkaptam most azt a bizonyos scooter feelinget. Tóthi Miki barátom is kérdezi, Skóciában is szeretik scootert. Kedves Mikikém, hallunk a scooter bácsi megszólal. A sportok elkezdenek tombolni, kezeket feltöbják a magasba. Többit meg scooter bácsi ugye csinálja úgy, ahogy kell. És ahogy Paskás Zivivorátás név is írja, scooter imádom, ez olyan sinyós. Hajrá, környe! Ilyenek a környei villanyszerelők. Na meg a piros bicikli, ugye Szilvikém?

És akkor kedves bakjok, ez az a pillanat, amikor kimentünk a piacra, aztán ha akartunk venni halat, azt megkérdeztük a kofát. How much is the fish? Mennyibe kerül a hal? Kibaszott piaci kofák!

És kedves Pikikém, kérdésedre a válasz. Hál' Istennek, igen, voltam már Scooter koncerten. Igazi állatélmény volt, ahogy írod. Na, mint látom, te is voltál. Budapest Park ügye. Igazi tömegmozgató. Mennyi a hal. Na meg a Hyper. Kedves Mirko, fogad szeretettel. És amúgy Mocskás Cici barátném is írja. Mindenre is emlékszem. Villanyszerelő, na meg a piros bicikli. És a scooter, amit imádok.

Miki baráta meg annyit ér, húb és oda mókolás, amit keversz. So Mikikém, ez az a szitu, amikor a vodka narancs kiütéssel győz. Na meg Scooter bácsi a háttérben. Kedves bagyok, neki mélyetek. 3670-45-95-995, amit szeretnétek hallani. Csináljunk olyan mini kívánság műsort. Persze, ha megvan, megpróbálom bebókolni. Hajrá!

és egy újabb éjszaka, egy villangó. Köszönteném Amerikánkat is. Szia! Úristen, ekkora scooter mix! Hatalmas! Szia, Erika! Örülök, hogy itt vagy!

És ahogy gyerek, hogy jönnek a mit a Viberen, aha, már rég aludnom kellene. Na, de nem lehet ilyen őrület mellett. Kedves Erika, köszönöm a nagyszerű üzit. Café Del Mar, 3 and 1.

És itt van Dráken csimbüzenete is. Hajrá Finlandia vodka narancs! Én már kétszer voltam Budapest Parkba scooter koncerten. Iszonyú buli volt. Esetleg egy Elke Legend Transmission. Az egyik nagy kedvencem, Köcsike Puscsika Encsike. Hát figyelj Encsi, hamarosan jön akkor ez is. Csörgő Zsolzsosz a barátom, mert annyit ír, ma nem hullannak a csillagok. A Laci, a Laci. Hát figyelj Zsoca, csillagulás nincs. Helyette van Café Del Mar, meg itt van Scooter bácsi is.

Aztán Zsocza barátom írja, kihoztam a kempingszéket, kicsit kémlelem a zeket. Mikor írtam a Lacit, akkor felnéztem, és szemem sarkában láttam a hullót. Kedves Zsocza, bár vodka narancs után szerintem én is látom majd a hullót. Ez már viszont nem más, mint Szercsei, ma meg a Strongy és a kis kecel lányom.

Aztán egy újabb üzenet jönne a Viberről. Alexandrák annyit ír, mondd, hogy haladok, nem érzem a végét, talán majd reggelre kész lesz. Kaptam is egy képet. Kedves Alexandra, szerintem halad szépen, rendesen, úgy, ahogy kell. És remélem, hogy ezek a zenei dallamok azért elősegítenek hozzá.

Pirap, nagy muzsika, Gabi. Jó, van, a végére már egy kicsit begyorsítunk. Növeljük a tempót. Miki barátom is írja. Tolja DJ Gabez Barcsém. MC-nek is tudni tetszik ez a szám, ami most szól. Kedves Mikikém, hogyha megkapjuk az ücsit, a pult pögül, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a szám bejön NC-nek is.

És ahogy Doug Engine írja, még a pult alól is bármit, amit csak kértek. Miki ismer, tudja, hogy imádom a latin zenét. Oh yeah, itt a kedvenc. Jó, hogy besz a behúk egyetlen, jó? Igazi dopátja szaggató. Miki barátom is írja, köszönjük Gomez in the house. Adom isteni zenék. Tudod, hogy Miki még mindig jelen? Kedves Miki, kém a kemény mag. Na meg Kid Cudi és a Day and Night.

Aztán Zsoca barátom is írja, na berakom magam a sátorba, még el kell készíteni a fekhelyet. Kedves Zsoca, remélem azért majd lesz valami muníció is. Ott a magyar melegben, a sátorban, valami kis hűsítő.

Tehát Csengés Zsorzsosz, a barátom annyit ír, muníció, hát az nem más, mint a csapvíz. Nálunk felvidéken kellemes az idő, napközben se volt az a hőség. Van a csapvíz, na meg van a falus energiétal a kutbull, tudod, az olyan, mint a Red Bull. Én is szoktam tolni is kóciába a Red Bullt. Ami igaz, hogy 40 pluszos, mármint százalékban.

micsoda kedves üzenet itt a Viberünkről. Drága Emcsink, annyit ér nekem, imádom, Gabi, amikor így beindulsz. De bevallom, ezt fekve nem lehet hallgatni. Úgyhogy hajnali 1:30-kor egy kis dance beugrott. Köszönöm a megtisztelő bizalmat. Örömmel olvasom az ilyen üziket. Az igazság az, igen, van az a pillanat, amikor én is úgy beindulok. Elgurul a gyógyszer, ahogy szoktam mondani.

Hát kedves baglyok, itt az idő, Kussal Véle. Eljött az idő, amikor én elköszönöm tőletek. Mindenkinek köszönöm az elmúlt, majdnem 3 óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabit hallottátok, amint elgurult a gyógyszer. Sajnos a vodka narancs már fogyóban, holnap reggel pedig melló, azaz már ma reggel. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Ne felejtsétek, ma este 10-kor Rúdból találkozunk. Az, hogy mivel jövök, azt még nem tudom. Valamivel elkezdjük, aztán majd 2 óra után szerintem lesz megint valami vegyes vágott. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönöm a rengeteg üzit a Viberen. Büszke vagyok a kemény magra, ahogy szoktam mondani. Hatalmas pacsantás mindenkinek. Nyugodalmas jó éjszakát. Legetek jók, maradjatok szobatiszták. És ma este találkozunk 10 után, a DJ Simon után. Addig is sziasztok, ciao.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.